kis orra parruk, va étre a fasti, a gyám pöcsök, hová. Ifra vatsze, menasz a tömmasöl, mensz a sprattajöl, hüle